an bóra an ort gan fáil, is bárni iad ar hois na trá. Bín hrí, bín brí, bín chub, bín letri, bán a brúlach skáfara, bán a búkacha, bán a balast trúma, bán a brása, bán a bachta, bán a bihnachta, bán a anjóla.